0: bajok csak itt. Új csuki, lenem a kajzsinóki.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.